Listen! Do it with me! Woo.

where dreams do exist. Let the rhythm surround you.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Super DJ Rádió.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
1: The Dreadator.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak beszélünk.
1: Things that make you go,

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

10 óra van.

Szervusztok, kedves emberek, mindenkinek kellemetesen jó délőtöt kívánok. És például Bakaritán igyekszek mindenkinek jó hangulatot okozni, mondhatnánk így, és nyúlva ember nyitásképpen áthajózhatnánk. Hatos és vagy érdekes információk mellett jó zenékkel Boriszkát halljátok, és hallgassatok minket. Szép csütörtöki napon is. Azt hittem, ennek a körmondatnak az életben nem lesz vége.

azokra megköszönések történjenek. A kardelemes ének szétabot kívánok, sziatok, szuperek, írja nekünk a minden lakók egy része füle, szétabot mindenkinek, Iváni Gergelynek, egy nagy-nagy szigáló melóló, Rita kisasztal bizont a látom dolgozásban. Indulás melóba, de legalább jó a zene kísérletek, köszönöm szépen, igyekszünk megpeleni, és a István úrnak is hello, hello, hello, Erdély Szentgyörgyből, az egyenséges időből hallgatózik. Jó Isten, tartsa meg a szokásodat, családilag is, természetesen köszönjük, hogy velünk vagytok.

Nagyon szépen komor ablakok, vízfalatkák, olyan kis adagolások. Hogy haladsz a házépítéssel? Kérd az egyik, tolvaj a másikat. Milyen? De téglát már szereztem, cementet, homokot, meszett is, de hogy kőveseket honnan fog tudni lopni? Hát nem úgy lopni, most már lassan találni se lehet szerintem. Na, két szereplős történet. Jancsi és Mariska legeltetik az állatokat. Jancsi egy tehenet legeltet, Mariska meg bikát. Egyszer csak ugye történik. Szokott a bika, fölkapaszkodik a tehén hátára. Jancsi néz egy ideig, majd megkérdezi a Mariskát, te mit szólnál hozzá, ha én is azt csinálnám, amit a bika? Mariska gondolkodik, azt mondja, hát én tőlem, végül is a te tehened. Nekem az egy gyerekkori vicc jutott erre eszembe, amikor így átugrik a bika a teheneknek, azt mondja, hogy sziasztok, Tökös Marci vagyok, de nyugodtan hívatok, csak Marcinak a többit a kerítésen hagytam. Na, helyszínelésen vizsgázik a rendőr. Hogy állapítja meg, hogy balesetet szenvedett ember halott-e vagy nem? Szóval megnéznem, sírnak a rokonok. Hát, ennek nem biztos, hogy ez mindig jól lehet, hogy csak az örökségnél sírnak, úgyhogy egyes, nem. Szopja futatás van. You never stop me, lamin jó a szám témet.

elképzelhet, hogy megálljunk. Never stop, Hillabin jön. Legkösenedik egy igazi kedvenc tényleg. És egy 2006-os PSN-s van, remixben szól a You see the trouble with me.

Pari Bálintónak is kellene beszélnemet kívánok szokásosan. Munkak közben Toyota M5, M5-ző, fényűző, fényező műhelyből írnánk, és szávasz, kedves csörgős Zsóca úr, és szétnapot neked is. Süssön áttok a nap minden időben.

fürdőszobónak is kellene, mert szép magot kívánok, terítje a magot, persze, nem a sajátját, hanem a vető magot. Jó munkát, kitartás, jó terítés, kívánok neked is! Veszem a 0-7-4-5-9-5-9-5-ös és van Boriszkás hívó 0-6-32-19-48-07. Ez akkor lesz tombaton magyarnak? Lesz. Most nem tudjátok. Déltől jövök én is magyar musikát játszani. Mikkel Éjjel érkezik közben itt a zenében. You know my hit on life.

Szoktátok kérdezni tőlem, hogy igazából nekem miért jó az, hogy ilyen morgásokat csinálok, hát még sok minden negatív, meg ugye próbálja az ember szarkasztikusan fölfogni az egyéb élethelyzeteket. Hát igazából egyszerűen mindenkinek megválaszolja, valószínűleg azért, hogy nekem is ettől több, hogyha kiadom magamból, meg azért talán más embernek is könnyítjük a szemét, és elgondolkodik azon, hogy tényleg ezzel lehet, hogy kéne változtatni, vagy másképp kéne csinálni. Ha már egy ilyen dologban sikerült választani, vagy változtatni, akkor már szerintem ez megérte. Kicsit egy kicsit szakmai történet, illetve az egyik ilyen esküvői DJ keresős oldalon jött szembe egy poszt, egy nagyon szomorú negatív történet, ahol egy úriembert, nevezzük, előlegezzük meg a bizalmat, egy DJ úriembert, aki drága pénzért elvállalta az esküvőt, hát nem illettek szép szóval, ugyanis hát több szakmai hibát is vétett. A bevonulásnál, amit vállalta, a koncertos tárgyak alatt nem szólt a muzsika, csendbe kellett vonulni, és a legdurvább az, hogy elaludt a faszi. A esküvő második felében is 67 darab tagú násztép kereste, hogy hol a pickó. És ő elaludt. De most túl azon, hogy olyan állapotban kell lenni, tök mindegy, honnan jöttél, merre dolgoztál, mit csinált, hogy ez nem teheted meg, ez nem történhet meg, mert azért annak a vőlegénynek, annak a mennyasszonynak egy ilyen napja van, semmi több. Hát a másik ugye, hogy előre elkért a teljes pénzet, jöntök ezzel még reklamálni sem nagyon lehetett, és akkor tényleg ezek a szarvas hibák. A boldaszolók is meg is nevezték az úriembert, én nem csinálok semmiféle se pozitív, se negatív reklámot ezzel. Ami nekem a morgásnak a másik oldala, viszont hogy ebben a csoportban ugye rengeteg lemezlovas van, meg szervezők, meg ilyenek, azonnal elkezdték magukat oda hirdetni. De nem értem az analógiát, tehát hogy valakinek van egy időgépe, vissza tud menni, és akkor majd ő megcsinálja jobban az esküvőt, nem tudom. De az egész ilyen beszélgetés átment egy ilyen önreklámozó self-made marketingbe, ahogy én borzasztó rosszul lettem. Valamit volt megállni, hogy ne írogassak oda, hogy a gyerekeket azért. Vannak helyzetek, ahol már nem nagyon érdemes, abban eléggel lesz így reklám, sőt inkább rossz a száj is. A másik, vagy a harmadik, vagy a negyedik dologban tényleg. Én annyit értem egyébként, hogy nem mindenki ismer ezt az esküvői DJ szolgáltatást még mindig. Azt szoktam mondani, hogy mi vagyunk a villancigányok. Lemezjátszós nagybőgős. Egy a lényeg, hogy annyit mondtam neki, hogy nem ilyen, nem ez az általános trend, és ezért annak becsülete szakmabeliek. Hál' Istennek ebből van a több, és hogy sok boldogságot kívánok nekik, és talán ez volt, nekem válaszolt vissza egyedül, hogy köszönni szépen a boldogság kívánat, hogy ennek ellenére jön a boldogságban, ne essen csórba. De tényleg az összes kollégának, aki tudom, aránylag pici ez a piac, és már mindenki itt van a legkisebbtől legnagyobbig, mindenki dolgozik esküvőn, nem menjünk bele, hogy olyanok is, akik egyébként a esküvőn való rugalmasságot nehezen tudják tartani stílusilag sem. Tehát például olyan vállal ilyen retros történetet, aki egyébként abban az időben, amikor a zenék valóban slágerek voltak, nem játszotta azokat, mert nem szerette. Mindegy. Szokták mondani, hogy kínálatkereslet meg kell találja egymást. De hogy vannak helyzetek, amikor azért vagy el kell olvasni a rendes posztot normálisan, vagy pedig kicsit gondolkodni kell. Tehát egy elmúlt esküvőre odareklázni magadat, az nagyon amatőrizmus, hogy ne csináltak esetleg. És ez mindenki rongozik bőfére, szervezőre, világosra mindenki. Nagyon rossz történet, nem szabad ilyet csinálni. Köszönöm.

Szerestem önnek is kellene szétem, hogy kívánok. Mindenkinek határon innen határon tudok, hogy velünk vagytok, és éppen most velem. Burkit, aki dolgozik, szól egy dal minden melósnak, Azonándal és a Suburbiával.

órákon belül. Időjárás előrejelzés közben a Wanderfilmen Matonával. Minden most a közönnek. Sziasztok!

18 fokot mérünk, felhős, ilyen kicsit borongós az idő, de nincs rossz idő egyébként, maradjon azért az őszes ruha, és az esernyős elkelhet ma. Csütörtökön eleinte napos időre számíthatok, de délután északnyugat felől egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen az eső is eleredhet. Nagy mennyiség azért nem várható, legtöbb helyen nagyjából 1-2 mm jött, a délnyugati, majd nyugati este felé már az északnyugati szél viszont sok felé élénk lesz. A hőmérséklet nagyjából 19 Celsius között alakul majd, hétvégétől viszont jön a vénasszonyok nyara, vagy indián nyára, jobban tetszik, úgyhogy azért lesznek kellemes idők is. Pénteken például a Dunántúlon sok felé lesz élénk ugyanaz erős észak-észak-nyugati szél, kora reggel 3 és 11 délután 16 és 21 fokot is mérhetünk. Szombaton hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, Kőtpolt és Barátai, hajnalban 2 és 10, délutáni órákban 19-24 fokkal lesz kilátás az országban. Vasárnap délje szelet Sopron és a Fertőtő környékén élénk lökések kísérletik, tovább melegszik az idő, akár még a 26 Celsius fok is jöhet vasárnap, ami azért nagyon nem lehet nagy panasz. Orvos meteorológia, hát viszont már jöhet a fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, rosszul lét, koncentrációs zavar, mindenféle előfordulási aránya van, valamint fokozódhatnak a gyulladásos hajnalban reggel a hideget pályákon, pedig a kopásos eredetű ízületi panaszok. Továbbra is érdemes figyelni a megfelelő folyadékbevételre, a hűvös reggeli órákban pedig persze a bizonyos réteges öltözködésre. Közlekedés meteorológia, délután már ott északnyugat felől egy hidegfront, amelynek hatására egyre több felé kell esőtől, záporoktól, vizes csúszós útszakaszokra számítani, sőt, a Dunántúlon zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati délnyugati délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél sok felé lesz élénkenként erős, ami jelentőség mértékben is csökkentető járművek menés stabilitását, balesetmentes közlekedés kívánnak. Jelentésből a gombák, parlafűrek vannak magas koncentrációban, és ülőribatófélé, csalánfélé és pázsitfélé van még a levegőben, ezek ellen tessék védekezni. Bacsin csütörtökön a nyugati délnyugati szél délután megélénkül, a csúcsfőmérséklet 20 fok lesz, a víz pedig 16 Celsius fokos, így sem a fürdésre, inkább az őszi kirándulásra hívom fel a szíves figyelmeteket. Nem sokára közlekedési információk, pedig már egy jó kis bot megérkezik, némi Avicii emlékedésben. Avicii, David Guetta, a Vidágyú és a Levesz egy nagyszerű trackben.

neked a bandaszulat is köszöntjük, helyeztő jelen csorváshoz, szokásosan üdv neked minden hallgatónak, szevasz, szevasz, szevasz, Tréfik János úrnak is köszönöm szépen, örülök, hogy tetszenek a muzsikák, jobban megy a meló, kitartást a munka végzésed, és Érsek Halmár is üdvözlet, méghozzá Géringen Norbentől, aki mondja, Ehun vagyok én is, az is egy szép, Ehun, én meg csak simán Hun, Avicii, David Guetta, Vida Gyulevel,

www.superdjradio.hu. Nagyon jó zenék, remélem, hogy ezt így gondoljátok. Fázgó szemmixben, kicsit közöttünk. A kellemes pörpörűt kamasin alapokhoz. Would you think you are? Egy kicsit másképpen.

A közlekedési információk 10 óra 44-es frissítés szerint ma is nagyon erős a transzit forgalom az M1-es autópálya Budapest felé, ami a Tata és Tatabánya között a Füstösebben állva csak lépésben halad a kamionsor, ugye? Szóval, Biotorban egyik szakaszos torlódás tapasztalató, de az átteret belső sáv legalább jól járható. Így, aki személyautóval van, Budapest a cél, akkor lehet ezen a sávon kéne maradni, sőt, ajánlatos. Vulkot gyereket festenek az M85-ös autóúton a Sopron felé vezető oldalon, a 72-es terű nagy csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 82-es Sopron kellett csomópontban tudnak kerülni. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-as autópályán, a határ felé vezető oldalon, Bag, valamint 60 között és az M5-ös autópálya Röszke felé Őrkény térségében. Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után bizony mindhárom helyszínén sávelzárás mellett dolgoznak a munkások. Az M3-as autópályán egyébként a 60-nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között Vásáros Namény felé vezető oldalon a külső leállásában haladnak a járművek, Budapest irányában belső sávra, a szemközti oldal belső sávra terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont figyelem, aki Miskolc felől érkezik, és a 60 nyugati csomópontban akar letérni, annak nagyon fontos, hogy maradjon a saját oldalemben, csak onnan a lehetőség a lehajtásra. 52-es főút Fülöpszállás és Sót, azaz a 35-ös, valamint az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, lezárták ott a fél útpályát, napközben torlódásokra számítsatok. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Icsák kereszteződésnél új körforgalmi csomópontot építenek a 9-es kilométernél, munkaidőben mindkét irányban torlódásra számítsatok. Úgyhogy ezekre mindenképpen figyeljetek meg, persze arra, amit mondani szoktam, vigyázzatok a szélkanyagra, a kerekvilágra, kockasajtra és mindenféle finomságra. Hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahol elindult, és természetesen jó ebédre és esetleg esélyesen. És azt mondja, történjenek az esetek ma is óvatosan. David Guetta, akkor legyen dalmos, meg csak tőle. Velgő, Adam, Exabén megjelenik, szed hallatok.

Körzen szól a felvétel, és közben gyors kosvatállat még a Boriszkóp előtt. Jászsági tanálat Rácz János úrtól, Kuli Mátyásné kis vendéglő, ez a neve a helynek. Esküszöm, Jásztelek, Szabadság utcán szét. Hogy érzem az urat, könnyű elgorulni mellettem, mivel egy ív belső felén van, sehova se visszatanál ide a tekintet. Adtam neki egy esélyt, valódi vendéglő ebédmenüvel, délután frissen sültekkel, sejtésem szerint sör alátét méretű lehet az a bizonyos menü. Kuli Mátyásné állt maga a pult mögött, tehát a neve a főnöké, és arról van elve nagyon, nagyon kedves fogadott, körbevezetett, mikor elmeséltem, mi járatban vagyok. Sajnos régebben volt a látogatásom, ha jól emlékszem, még 1990-ben nyitott. Hátul megvan még a kicsi ebédlő rész, kedvesen berendezett kék, kockás, abrosszal. Látszik az egész helyen a nagy műgond, az elköteleződés, hogy a legszebb, legjobb legyen. A festményeket a környékbeli Dömög Gizellától kapta, nincs már más vendéglátó vagy a községben, úgyhogy az italozók is ide térnek be. Meglepően gyakran botoltam bele hölgyvendégekben, ami ritkán számít egyébként. Kérdeztem a politán Kuli Mátyásné kisvendéglő név mellett, nincs valami ragadvány beszélni, hogy a helyiek nevezik, de nem tudtak segíteni, szóval megyünk a Jolikához. Hírek, hogy nagyon-nagyon jó hely, rengeteg féle finom étem mellett persze hideg sörök sem maradhatnak el. Úgyhogy megvan a kocsma feeling, egyébként a fényképeken is látszik, érdekesen berendezett bútorokkal, viszont nagyon szerethetően kandallóval és igazi pöpet zenegéppel is lehet látni, nem mellesznek, tök jó freskók is vannak a képen, úgyhogy érdemes megnézni, meg persze jót fogyasztani, hogy persze mindig felelővel ne fejjel, és ne felejtsétek el járságba, Kuli Mátyásné kis vendéglő, jásztelek szabadságot, de mindjárt Boriszkóp, csak előtte egy bingo fejeznóta, van egy dím.

akkor a horoszkóp, hölgyek ura, aki szeptember 24-e 2026, és a kosokkal az elején, mint mindig, bizony, drága kos, a munkahelyeden egy váratlan helyzet gyors döntés követelhet, melyben most jön a határozottságod, a párkapcsolatodban viszont érdemes egy kicsit türelmesebbnek lenned, írják nekünk. Aztán bikák, bikuszik, csütörtökön az érzelmek kerülnek előtérbe, méghozzá az elhatározás lesz nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Anyagi téren is kedvező hírt kapasz, de egy nagyobb kiadás előtt érdemes alaposan átgondolni a te lehetőségeidet. Hogy a kettő lehet, hogy például össze is függhet egymással, ki a fene tudja, hogy szokták ezt mondani. Na, pillanat, türelmet, meg ki visszaugrott az oldal.

Azunk egyiknek, a sikeres ki, könnyen lehet, hogy egy teljesen hétköznapi beszélgetésből születik meg az a bizonyos gondolat, amelyre már régóta vártál, szerelmi téren kellemes meglepetés érhet bizony. Rákok! Ha valaki a környezetedben segítséget kérhet tőled ma, de most pontos, hogy a saját határaidat és tiszteletben tartsad, egy régi családi kérdés újba szóval kerülhet, ezúttal azonban a lehetőség nyílik arra, hogy lehessen tisztázni a félreértéseket. Oroszlán! Egy munkai feladat vagy személyes kihívás lehetőséget adhat arra, hogy bizonyítsd a rátermettséged a szerelemben izgalmas fordulat várható, különösen akkor, ha hajlandó vagy egy kicsit kilépni a megfogott szerepedből. Szűz! Hát akkor történhet valami igazán jó, hogy kicsit elengeded a tökéletesség iránti vágyadat, a munkahelyeden egy kollégát hasznos tanácssal szolgálat, amely megkönnyíti a dolgodat, este szánj időt valamire, amit kizárólag a saját örömödre csinálsz. Mérlegek! Különösen jól működött a diplomáciai érzéked, így egy kisebb konfliktust is könnyedén elsimítasz. A spontaneitás kifejezetten jót tett a hangulatodnak. Skorpiók! Mielőtt azonban messze menő következtetéseket vonnál le, a mai napból érdemes tisztázni az előzményeket, a szerelemben például egy őszinte beszélgetés hozhat közelebb valakihez. Ez mindig fontos. Nyilasok! Már a kötelezettségeidet nem kerülheted el ma, egy váratlan meghívás vagy izgalmas program földobhatja napodat a párkapcsolatban, és akkor érdemes közös élmény szerveznetek. Bakvin Boriszka, ma egy olyan feladatban érhetsz el előrelépést, amely az elmúlt napokban komoly fejtörést okozott, kitartásod végre meghozhatja a gyümölcsét, akár egy elismerő visszaélést is kapasz. Arra azonban figyelj, ne csak a kötelességedet körül forogjon az életed, de szeretednek szüksége lehet a figyelmedre, még azt nem is mondja ki egyértelműen. Vízöntő! Ma különösen nyitott lehet az újdonságokra, és könnyen lelkesedésbe hozhat egy olyan lehetőség, amelyet korábban talán észre sem vettél volna, egy esti beszélgetés kellemes meglepít tartogattad. Na van ilyen egy kellemes meglepés. Végül a halakoroszkópja. Kedves gesztus vagy választan üzenet, pillanatok alatt jobb kedved eríthet, a szerelemben ne várt, hogy másik kitalálja a gondolataidat, mondd el neki, mire van szükséged. Na, remélem arra is van szükségetek, hogy jó zenék szóljanak, én nem állok ennek. Ennek bingo play ezután egy sexfelmusika érkezik. Jön a felvétel, by the burn turns you on.

Kérlek szépen egy-két érdekesség ételekkel kapcsolatban, ami hát tulajdonképpen nagyon népszerű, de nem véletlenül születtek azok az ételek. Legyen négy darabról szó. Kezdjük rögtön a kukoricapehelyről kapcsolatosan. Hát bizony az intézményben 1800-as évek végig nyúlik, bizony John Hay Kellogg, amerikai üzletemben tanáló találmánya, szanatórium az az intézmény. Bizony ebben az intézményben olyan betegeket kezeltek, akik egészségtelen életmód következményeitől szenvedtek, ugye emésztési probléma, túlsúly, ilyesmi történet. A szanatóriumban számos egészséges mozgásformát vezettek be a páciensek számára, és egy este véletlenül túl sokáig hagyták ázni a búzát az ételhez, másnap pedig nem akarták kidobni, és amikor kinyújtották a tésztát, az apró pehelyszerű darabokra esett szét, ezt kisütötték Kelloggnak, és a szanatórium lakói pedig oda voltak érte, később ezt a búzát váltotta fel a kukorica, így született meg az ma ismert kukoricapehely. Na, burgonyás is gyermekeim! Egy nemes étteremben egy vendég folyamatosan visszaküldte a sült burgonyát, mert a szakács készített, azt mondja, nagyon túl vastagra volt szeletelve. Szakács megunta ezt, és ideges vagy bosszúvágyból hajszál vékonyra szeletelte a burgonyát, lopogot sütötte, olajba erősen megsózva, azt hitt, hogy a vendégnek már biztos nem fog ízleni. Az új sült krumplit villára se lehetett szúrni, annyira lopogott és vékony volt, csak hogy pontosan az ellenkezője lett a hatás, a vendég imádta az új fogást, néhány év alatt a chips elterjedt az egész államban, és aztán a világban természetesen. Pagyis töltsér, gondoltatok volna? Az sem volt egyébként mindig. Egy amerikai világkiállításon, Szent Louisban 1940 az egyik fagylaltárosnak nagy problémája akadt, elfogytak a kis papírtányérai, hogy régebben ilyeneken adták a fagyit, ami szervírozta volna a fagyokat. A vendégek is gyorsan bele is lehessen kombálni sok fagylatot, na mindjárt mondom.

körülbelül csörögött itt a telefon, szóval ott tartottunk, hogy a vendégek imádták az ötletet, egy vékony sütemény töltjön alakúra alakított a gólp és olajsütővel. A rögtönzött megoldása pedig később az egész világon ismert fajdalatos töltsé lett. 1910 környékén pedig megjelentek az első gépekkel felszerelt ósta gyárak, hogy a töltsél hamarosan egész Amerikában, majd a világon is népszerű lett. Cézár saláta! Azt gondolnánk, hogy a Cézár salátát Julius Cézár hadvezérről nevezték el, azonban ennek a mennye és könnyes salátának semmi köze nincsen Róma köztársaságának egykori politikusához és vezetőjéhez. Aznap hatalmas forgalom volt az életében, és a konyha pedig kifogyott az alapvető élelmiszerekből és egyéb fontos alapanyagokból. Az étterem tulajdonos gyorsan összeállított egy egyszerű salátát abból, ami rendelkezésre állt, azaz római salátából, pirított kenyérdarabokból, parmezánból, tojásból, öntetből, a rögtönzött fogás elsőpről sikert könyveltett el, és a vendégek annyira újogtak, hogy rövid idő alatt az étterem egyik legismertebb étel lett, később pedig világkérő fogásra nőtte ki magát. Úgyhogy így születtek ezek a bizonyos érdekességek. Viszont Big Gabion, ezt pedig a

még egy figyelemfelkeltő poszt kutyásoknak. Ajánlom szíves figyelmébe, elzárlott lesz október elején, egészen pontosan Magyarország dél és keleti vármegyében a rókák veszettség ellen őszi vakcinálása miatt. Az érintett területeken ezzel egyidejűleg elzárlat és legeltetési tilalom is lesz érvényben. A hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé. A csalétek kijuttatás egyébként kisrepülő gépekről való szórásra történik majd. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az elzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hatóság, valamint a települési önkormányzat ad bővebb tájékoztatást. A programban bevont területek tájékoztató jellegű térképe, valamint az érintett települése vármegyei bontású listája egyébként a Névis web oldalán is megtalálható. Nagyon figyelni kell. Európában a veszettség főterjesztő egyébként a vörösróka, amelyből mindegy 50 ezer példány él hazánkban. A kutyák veszettség elleni védőoltás egyébként kötelező, a macskák rendszeres veszettség elleni oltása pedig ugye erősen ajánlott. Az utóbbi években Magyarországon is megváltozott a veszettség helyzet, ugyanis Szabó-Szatmár Bereg vármegyében az ukrán és a román határ közelében 2022-ben 4, 23-ban már 16, 2024-ben 18, tavaly pedig már rögtön két veszettséget igazolódott a vizsgálat. A járványügyi kockázatra való tekintette Szabó-Szatmár Bereg vármegyében lupacsaléta sűrűsége történik a vakcinálás mindaddig, amíg a járványügyi helyzet ezt indokolja. Figyeljetek ezek a dolgokra és az evekre is nagyon figyeljetek. Én pedig hozok hozzá jó kis másapot megint. Empire of the Sun jobbról és a Daft Punk balról. We are the people around the world, így a szám címe.

around the world. I can be other people in most of them. To be major laser, watch out for this bell. Csak itt a Super DJ Rádióban. Bajveszem mag 06-745-95-995 és persze van Boris Kárt mobiltelefonszám 0 32 19 48 07 Rópisán.

Kérdezem a Mercedesek és a Gellértek ünneplik a nevük napját, nagyon boldog névnapot kívánok a Mercedesnek és a Gelliknek. A Mercedes spanyol eredetű jelentése fogoly kiváltó, a Gellért pedig német jelentése gere, illetve keménységet is jelöl. Másodlagos mai névnapunk is van, Gizmond a Grézán, a Grézádis, Rupert, Rupert a Gerda Radomér névnap is van ma. Boldog névnapot nekik is majd. A holnapi nap folyamán a Kendék és az Eufrozenák ünneplik ritka névnapjukat, a Szülcsi Lapsi szólt, hogy most hagynám ki, nagyon boldog napot kívánok mindenkinek, akinek ma van vagy ma tartja. Ez pedig egy Your Body My Body Ghostbusters, hadd mellékeljek, csak itt a Super DJ Rádióban.

Magyarul, amíg vágyakozok, addig mondanám, hogy 37 év a Nemzetközi Méter Bizottság kiosztotta a méter és a kilogram etalonokat. A méter rendszer bevezető államoknak, hogy ez volt a System International SI rendszer, Párizsban értekezetet tartott egyébként ilyenkor a Nemzetközi Méter Bizottság. 1802-ben halt meg Alekszandr Nikolajevics Radzsis Csev, e napon orosz író és filozófus, a pétervári kadétiskolában tűnt ő fel, Lipcsén is tanult. 1258 éve 768-ban halt meg Kis Pipin, a vicces szemű frank birodalom királya, aki létrehozta a Vatikánt egyébként, a keresztény egyház fejének, Róma püspökének adományozta a címet. 980 éve Szent Gellért ünnepét tudjuk, az itteli származású szerzetes volt az első magyar vértanú, egyébként a Szent István király szolgálatában Imre Herceg nevelője is volt. 222 éve született Söpp Mérei Ágost orvos sebész szemorvos, aki gyerekgyógyász volt, az MTL levelező tagja, sok Méreinél volt eredetileg. Romhányban született meg 202 éve Bereszki Máté, gyümölcs nemesítő, akinek sok mindent köszönhetünk a gyümölcsönkkel kapcsolatban. 130 éve született F. Scott Fitzgerald, amerikai regény és novellaíró, a Nagy Gatsby szerzője. Aztán 129 éve született Sinka István, nagy kedvencem, Kossuth Díjas költő, író, mindenben volt tiltva tőle egy időben, de Kossuth Díjat egyébként halál után 1990-ben kapott. 1940 született Ruhollah Khomeini iráni főpap, politikus ajatollah irán vallási vezetője. 1910-ben született Vas István, Kossuth Díjas költőnk, írónk, műfordítónk. 1914-ben született Hónai Márta, ennapon, aki színésznő, érdemes művész volt, Mici néni két élete, Dollárpapában is láthattátok őt, fantasztikus alakítása volt, és egyébként talán az első igazán magyar komikus színész, vagy éppen jobban tetszik akkor komika. 90 éves ma egyébként Mászton Erzsi, Kossuth és Jászai Mari Díjas színművésznő, érdemes művészünk, ugye tudjuk, kiről beszélünk, Janka néni volt a szomszédokban. 90 éve született Jim Henson, amerikai bábos producer, filmrendező, a Muppet Show kedvencem és a Szezám utca egyik megalkotója. Aztán 1940-ben, az 86 éve született Roska Tamás, Széchenyi és Bolyai Díjas villamosmérnök, informatikus, egyetemi tanár, az MTL rendes tagja. Na, kéne szépen, rá is emlékszünk! Van egy kis persze a műsorban, úgyhogy van egy vágyos dal, még DJ Slash-en. Ez a vágyom rád. Vágyom rád kell.

Vidám dallal búcsúzok, köszönöm, hogy hallgatatoknak, hogy velem tartottatok. Az evétel jó étvet kívánok, megfelelő lemésztésen, enzimtermeléssel, délután pedig csoda szép napot, ne felejtsétek el szombaton magyarnak, Hungarian Day! Addig is hallgassátok a Super DJ Radio-t minden időben, mindig, mindenkor. Köszönöm a figyelmeteket, én a Boris Kovalcov, és maradok tisztelettel. Sziasztok!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: It is 90s, 2000s, Music Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

through time or space, and all the parts of the old you, the you

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Italian web radio station.
1: Super DJ Radio.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: live radio station, Super DJ Radio.
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Super DJ Rádió. Kattonj rá!
1: Moscow nights.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

Super DJ Radio. And celebrate the world.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Win.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: nehéz. 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: dance nighttime sky.
1: Numero uno.
2: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
3: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.